0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: amikor a szurkat ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сегодня на 102.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па, и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Kárpátalját ért ellenséges támadás következményeinek felszámolásáról tárgyaltak tegnap a rendkívüli helyzetekkel és a technogén ökológiai biztonsággal foglalkozó regionális bizottság rendkívüli ülésén. Olekszán Muzicsenko meghallgatta a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek, az Ugzaliznica és más intézmények képviselőinek jelentéseit. Jelenleg az Ugzaliznica szakemberei és az energetikai dolgozók a helyreállítási munkálatok befejezésén dolgoznak. A regionális bizottság arra kötelezte a vasúttársaságot és az érintett közösségek vezetőit, hogy haladéktalanul végezzenek részletes helyszíni szemlét a becsapódások területén, valamint mérjék fel az okozott károk mértékét. Ezzel párhuzamosan Ungváron és a Munkácsi járás több helyszínén továbbra is vizsgálják az érintett lakóövezeteket, hogy rögzítsék az esetleges rombolásokat és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkat. Az ülésen szó esett a megyei óvóhelyhálózat bővítéséről is. A régióban jelenleg több mint 170 olyan új építésű lakóház, bevásárlóközpont és mélygarázs van, amelyeket már használatba vettek, de még nem szerepelnek hivatalosan menedékhelyként a nyilvántartásban. Ezeknek az objektumoknak a regiszterbe történő felvételével további több mint 77 ezer lakos számára lehetne biztonságos menedékhelyet biztosítani a kistérségekben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: Ліквідацію наслідків ворожої атаки на Закарпаття, завданої 13 травня, обговорили вчора під час позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав доповіді представників ДСНС, правоохоронних органів, Укрзалізниці та інших установ. Зараз фахівці Укрзалізниці та енергетики завершують відновлювальні роботи. Регіональна комісія долучила залізничникам і керівництву громад, які зазнали атаки, невідкладно провести детальний огляд місць ураження та оцінити обсяг завданих збитків. Паралельно з цим в Ужгородському районі та у кількох локаціях Мукачівського району триває інспектування житлових секторів поблизу епіцентрів надзвичайних подій, щоб зафіксувати

0: 2016-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
1: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-25 роки та поточний період 2026 року. Окрему увагу приділили так званим «чорним точкам» – місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення, сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
0: A DIA bejelentette az alkalmazottak felmentésére vonatkozó eljárás frissítését. Mostantól az ukrán fegyveres erők számára kritikus fontosságú védelmi ipari komplexum vállalatai és társaságai gyorsabban meghosszabbíthatják azoknak az alkalmazottaknak a felmentését a mobilizáció alól, akik már javították a katonai nyilvántartásban lévő pontatlanságokat. Korábban, ha egy alkalmazott katonai nyilvántartási adataiban pontatlanságok voltak, 45 napra kaphatott ideiglenes felmentést státuszának rendezését érdekében. Az adatok frissítését és javítását követően a munkáltató azonnal kérelmezheti a felmentés meghosszabbítását, anélkül, hogy a korábbi státuszt törölnie kellene. A DIA megjegyezte, hogy ez lehetővé teszi az adminisztratív késedelmek csökkentését és a kritikus vállalkozások zavartalan működésének biztosítását. Ha a kérelmet meghatalmazott személy nyújtja be, azt a vállalkozás vezetőinek vagy az egységes állami nyilvántartásban meghatározott személynek meg kell erősítenie, közölte a Kárpát.in.ua.
1: У ДІІ повідомили про оновлення процедури бронювання працівників. Відтепер критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжувати бронювання співробітників, які вже усунули неточності у військовому обліку. Раніше, якщо в даних військового обліку працівника були розбіжності, він міг отримати тимчасове бронювання на 45 днів для врегулювання свого статусу. Після оновлення та виправлення даних роботодавець тепер може одразу подавати заяву на продовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус. У ДІІ зазначили, що це дозволить зменшити адміністративні затримки та забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств. Якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково має підтвердити керівник підприємства або особа, зазначена в єдиному державному реєстрі. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
0: Ma rendezik meg a jubileumi 20. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között. A rendezvény a kárpátaljai magyar felsőoktatás egyik legfontosabb tudományos eseménye, amely lehetőséget biztosít a hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására és szakmai tapasztalatszerzésre. A konferenciát a Génius Jótékonysági Alapítvány és a Rákóczi Egyetem szervezi az Országos Tudományos Diákköri Tanács Határok Nélkül programjával együttműködve. A rendezvény egyben a 38. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára delegáló intézményi forduló is. A konferenciát megelőzően tegnap tartották meg a 9. tudományos vita délutánt. A rendezvény kapcsán professzor dr. Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora nyilatkozott rádiónknak.
2: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik. A kutatás az oktatással szorosan összekapcsolódik, és a tudományos utánpótlás nevelésnek része az is, hogy a jövendő értelmiségieket, a jövendő kutatókat,

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennek és földnek teremtője, fenntartója, alázattal állunk meg előtted, Urunk, és valóban föltekintünk rád, és onnan várjuk a mi segítségünket, tőled várjuk a mi megtartásunkat. Urunk, méltó vagy, hogy álljunk és magasztaljunk téged, és mégis oly gyarló módon tudunk csak dicsőíteni téged. És eléd hozzuk, Urunk, életünket, és te megvizsgálod azt, akkor te látod a mi minket terhelő bűnöket, látod a mi elhibázott döntéseinket, látod a mi terheinket, látod mindazt, amivel megbántottunk téged, amivel vétkeztünk a felebarátunk ellen. Így könyörgünk, Urunk, hogy ha te kegyelmeddel fordulj hozzánk, te kegyelmeddel tekints a mi életünkre. De mégis könyörgünk, Urunk, hogy vizsgáld meg az életünket, mert ha sokszor nehéz is elviselni, elhordozni, amikor rámutatsz az életünknek, a bűneire, a terheire, a vétkeire, mégis, Urunk, te tudsz megtisztítani. Urunk, te vezess az ige által, hogyan kellene formálódnunk, merre kellene tovább lépnünk. Te formálj, Urunk, bennünket, te vezess el bennünket az ige megértésére. Te formáld a mi akaratunkat, a mi cselekvéseinket, hogy mindazok engedelmeskedjenek neked, ha tudjunk engedelmes szolgáid lenni, és hirdetni nem csak a szavainkkal, de életünkkel és tetteinkkel is a te nagy nevednek dicsőségét. Így könyörgünk, Urunk, ezért az Isten tiszteletért, könyörgünk az igéért, könyörgünk a te jelenlétedért közöttünk. Áldj és szentelj meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a 9. fejezet 14. részétől a 33. verséig. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 9. fejezetének 14. versétől a 33. versig, így van megírva Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarta megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyeneké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hóseás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretet népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tengerfövenye, akkor is csak a maradék üdvözül. Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra a szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mai reggelen egy nehéz témákat összefoglaló ige szakasz áll előttünk, amiből és ami alapján az évek során, az évszázadok során aztán messze menő következtetéseket vontak le az emberek. És amikor ezeket az ige szakaszokat vizsgálták, akkor Isten igazságosságát tették mérlegre. És gondolkodtak eleve elrendelésről, arról, hogy akkor vajon Isten eleve elrendelte-e azt, hogy valaki az életre, valaki pedig halálra legyen szánva, oda legyen elkészítve. Vajon nem mondja valakiről az Isten, hogy akkor neki nincsen esélye arra, hogy üdvözüljön, hogy az életre kerüljön, hiszen könyörülök, akin könyörülök. És ahogyan fölteszi Pál apostol a kérdést, ami a gyülekezetnek a kérdés, akkor mindezt hogyan kéri számon? Ki az, aki ellen tudna állni az Isten akaratának? És hol van mindenben az ember szabad akarata, szabad döntése az Isten mellett? Nagyon nehéz kérdéseket fogalmaznak meg. De látnunk kell azt is, hogy ez az ige szakasz, amit olvasunk, ez egy levélnek a része. Pál apostolnak nem az a célja, hogy egy mindenre kiterjedő tanítást adjon az Isten kiválasztásáról, és éppen ezért nem lehet azt kiragadni onnan és önmagában megvizsgálni. Nem vissza kell helyezni a Szentírás egészében is, úgy megvizsgálni, hogy helyesen tudjunk gondolkodni erről. Pál apostolnak a célja, hogy levelet írjon egy gyülekezetnek, és arra a helyzetre válaszoljon, amiben a gyülekezet éppen van. Ahogyan már korábban is többször előjött a római levélnek az olvasása során, ott van a különbség ebben a gyülekezetben, zsidók és pogányok között. És ott vannak a zsidók, akiknek az a meglátása, hogy ők a kiválasztottak, övék az üdvösség, övék az Isten szövetsége csak azért, mert ők hozzá tartoznak a zsidó néphez. Születési joguk, hogy az Istenhez tartozzanak. És ebből aztán származik egy önteltség, egy gőg, egy önmagukat jobbnak gondolás, másik oldalról pedig egy hanyagság. Hiszen bárhogy élek, én oda tartozok az Isten szövetséges népéhez. És ez egy hamis magabiztosságot ad nekik, és egy elhatárolódást a pogányoktól. Azoktól a pogányoktól, akik keresztjénné lettek, akik megismerték Jézus Krisztust. És erre válaszol Pál apostol, és azt mondja, hogy nem mindenki tartozik Jézus Krisztushoz, aki zsidó. Nem mindenki nyer üdvösséget Jézus Krisztus által csak azért, mert hozzá tartozik a zsidó néphez. És erre hoz fel példákat, az előző szakaszban olvashattuk, felhozza Izsáknak a példáját, és azt mondja, hogy nézzétek meg, Izsák volt a kiválasztott, ő volt az ígéretnek a gyermeke, ő viszi tovább a szövetségnek az ígéretét. Hiába származtak más gyermekek is Ábrahámtól. Amikor a szövetségről, az Isten kiválasztásáról olvasunk, akkor nem olvasunk Hágárnak vagy Ketúrának a gyermekeiről, csak Izsákról. És hoz egy másik példát, ami szintén egyértelmű a zsidó emberek számára, Ézsau és Jákob példája. Ugyanattól a szülőtől származva, ugyanolyan módon belépve ebbe a világba, és az Isten azt mondja, hogy Jákobot választom ki, ráadásul a kisebb gyermeket. Nem az számít tehát, hogy Ábrahámnak a leszármazottjai, hanem az Isten kiválasztása, az Isten kegyelme, hogy ő kiválasztja egyik vagy másik embert, hogy az ő népének ősatja legyen, hogy tovább vigye a szövetségnek az ígéreteit. Nem mindenki tartozik oda, aki zsidó. Csak azért, mert beleszületett. Sőt, oda tartozhatnak olyanok is, akik pogánynak születtek, ami olyan nehezen volt elfogadható a zsidóknak. Nem az számít tehát, hogy hova született az ember, hanem hogy beletartozik az Isten

Emberek, akik olyan könnyen engednek az ige hívásának is, vannak olyanok, akik nagyon nehéz harcokon keresztül jutnak el oda, hogy leboruljanak az Isten elé. És felteszik a kérdést, miért történik ez? Miért reagál az egyik ember így, a másik pedig úgy? Vajon nem az Isten választ ki erre? Vajon nem erről beszél Pál apostol? Ezeket a kérdéseket kutatva jutnak el az eleve elrendelésig, ami az egyháztörténet során oly sok harcra, oly sok félreértésre adott okot. Pedig Pál apostolnak a célja a figyelmeztetés és a bíztatás mind a zsidóknak, mind a pogány keresztjéneknek. Hogy bár nem születés által, de az Isten kegyelme által oda tartozhatnak az Isten élő népe közé. A cél az, hogy Krisztushoz vezessék el, hogy a benne való bizalmát erősítse a gyülekezetnek. Nem pedig az, hogy azon gondolkodjunk, hogy az Isten vajon miért keményít meg embereket. Mert azt a kérdést teszi fel Pál apostol, megfogalmazva a gyülekezet kérdését, hogy vajon igazságtalan-e az Isten. Hogyha valaki nem tér meg az Istenhez, akkor vajon nem ő akadályozza-e meg benne? Mert ez a kérdés, ez a gyülekezetnek a kérdése, amikor akár Izsákról, akár a fáraóról beszélnek, hogy vajon nem az Isten keményíti meg azokat az embereket, akiket mi látunk, hogy elutasítják az Istent. És ha ezeket a kérdéseket tesszük fel magunknak, mert időről időre mi is belefutunk ezekbe a kérdésekbe, amikor úgy szeretnénk valakit az Istenhez vezetni, és azt látjuk, hogy folyamatosan elutasítja, néhány dolgot le kell szögeznünk, néhány dologban meg kell erősödnünk, és csak utána léphetünk tovább. Amikor azt kérdezzük, hogy igazságos-e az Isten, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi lenne az igazság? Mi lenne igazságos? Igazságos testvérek az lenne, hogyha mi mindannyian az örök halál állapotában maradnánk. Nem belekerülnénk, hiszen születésünktől kezdve, születésünktől fogva az halál állapotában vagyunk. Isten ellen vagyunk. Az Isten igazságossága akkor érvényesülne, ha ez így is maradna. Ezzel szemben az Isten Jézus Krisztusban teljesíti ki az ő igazságát, és könyörületességgel fordul az ő népéhez, hogy legyen lehetőség. És nem egy embernek, nem egy kiválasztottak kicsin csoportjának adja ezt a lehetőséget, hanem azt mondja mindenkiért. Úgy szerette Isten a világot, ezt az egész világot, benne minden emberrel. Ami hihetetlen könyörületesség, és ez nem igazságosság. Ez nem az Isten igazsága, ami rajtunk van, az Isten könyörülete, ami rajtunk van. Amikor az Isten igazságosságát kérjük számon, akkor jobb meglátnunk azt, hogy nem lenne az jó nekünk, hogyha rajtunk az Isten igazsága teljesülne be a könyörülete helyett, a kegyelme helyett. Hiszen Isten igazságának Jézus Krisztus tett eleget, és ezért nekünk nem kell. Jó meglátnunk azt is, amit Pál apostol Timóteusnak ír. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És ebben nem fér bele az, hogy egyeseket eleve elrendelt arra, hogy ők ne ismerjék meg ezt az igazságot. Hogy ők ne jussanak el az üdvösségnek a lehetőségéig. És János első levele pedig azt mondja, az Isten szeretet. Az Isten szeretet, és a szeretet határozza meg az ő cselekedeteit. A szeretet határozza meg az ő kiválasztását is. És ebbe a szeretetbe nem fér bele ez a kettős gondolkodás, ez a kettős mérce. Mindezek az ige tanításai, és nem lehet kiemelni egy-egy szakaszt, és az alapján meghozni döntéseket vagy látásmódot. Mindezt oda kell helyeznünk magunk elé.

0: amikor azt mondjuk, hogy vajon igazságtalan az Isten, hogy egyeseket megkeményít, akkor oda kell mellé tenni, hogy az Isten szeretet. Az Isten akarata az üdvösség. És ebbe fér bele valahogy az ő cselekedete. És meg kell látni alázattal, hogy a hogyanokra és a miértekre nem mindig kapunk választ. Vajon a fáraót nem szerette, amikor megkeményítette? Mert ezt teszi fel, ezt a kérdést teszi fel Pál apostol, ezt a kérdést teszik fel a gyülekezet tagjai. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Tudjuk jól, hogy a fáraó a maga keménységével valóban az Isten eszköze volt. Az Isten eszköze volt arra, hogy a hatalmát megmutassa mind zsidóknak, mind az egyiptomiaknak, hogy megmutassa azt, hogy ki ő, ki az, aki cselekszik, hogy ő az, aki mindenen felül áll, hogy valóban övé minden hatalom ebben a világban. De vajon jelenti-e azt, hogy a fáraónak sem ez előtt, sem pedig ezután nem volt lehetősége meglátni, hogy kicsoda az Isten? Erről nem beszél a Szentírás. Azt mondja, hogy akkor, amikor Mózes odaáll a fáraó elé, akkor megkeményíti az ő szívét. És fáraó többi életéről nem igazán tudunk. Hiszen nem mindent ír le a Szentírás. Azt írja le, amire szükségünk van, hogy megismerjük az Istent, mint szabadító Isten, mint szerető Isten. Hogy el tudjunk jutni az üdvösségnek az útjáig. Nem kapunk mindenre választ. És testvérek, amikor az Isten kiválasztásáról beszélünk, akkor nekem mindig eszembe jut a szőlőmunkásoknak a példázata. Az a példázat, amikor vannak munkások, akik már reggel beállnak dolgozni, és egész estig dolgoznak. Aztán vannak, akik majd később csatlakoznak, és vannak olyanok is, akik majd egészen csak este rövid ideig dolgoznak, és a nap végén mindenki megkapja ugyanazt a bért. És azt mondjuk, igazságtalan. De miért mondjuk, hogy igazságtalan? Hiszen mindenki megkapta azt, amiben megegyeztek. Azok, akik reggeltől dolgoztak, azok is megkapták azt, ami az ő munkájuknak a bére. Miért mondjuk tehát, hogy igazságtalan? Azért, mert akik reggeltől dolgoztak, azok valami többet vártak, valami többet reméltek. Hiszen ha akik csak este mentek, ők is megkapnak ilyen bért, akkor mi biztos többet kapunk majd. És ezért születik meg az elégedetlenség a szívükben. És ezért születik meg sokszor az elégedetlenség a mi szívünkben is. Mert várunk, elvárunk az Istentől dolgokat, amiket ő nem ígért meg nekünk. És aztán hibáztatjuk, aztán csalódunk, de igazából nem az Istenben csalódunk, hanem a magunk elképzeléseiben és elvárásaiban. Igazságtalansággal vádoljuk. Mert azt mondjuk, miért engedi? Ha az Isten gondviselő Isten, miért engedett meg mélységet az életünkben? Miért engedett meg kudarcokat, betegséget, gyászt, fájdalmat? És nagyon sok mindent, amire mi azt mondjuk, hogy mi ezt nem szeretnénk. Miért engedi meg az életünkben? Mi nem ezt várjuk az Isten gondviselésétől, mi nem ezt várjuk az Isten szeretetétől, hanem olyan dolgokat, amiket az Isten nem ígér. És oda tesszük mellé, hogy de hát mi az Isten szolgái vagyunk. De hát mi a gyülekezethez tartozunk. Évek, évtizedek óta, hogy mondhatnánk a példázatnak a szavaival, már reggel óta dolgozunk, hát nem érdemlünk többet? Nem vagyunk mi mégis egy kicsit közelebb? Pedig testvérek, ez nem igazságtalanság. Ez könyörület. Könyörület azokon, akik este csak néhány órát dolgoztak. Hogy nekik is lehetőségük legyen az életre. Ez a példázat könyörületről beszél. Az élet lehetőségének odaajándékozásáról beszél. És így választ ki az Isten. Életre. és így ajándékozz meg bennünket. Vajon elhiszem-e az Istennek azt, hogy ő nem hibázik? Elhiszem-e azt, hogy ő úgy formálja az életünket, hogy ez a mi üdvösségünket szolgálja? Ahogyan tegnap is hallhattuk, ahogyan a hitvallásunk is beszél róla. Mindennek az én üdvösségemet kell szolgálnia. Így formálja az Isten, és felhasználja a nehézséget, és felhasználja a betegséget, vagy akár a gyászt, a fájdalmat, a mélységet, a kudarcot, oly sok mindent, amit mi el akarunk utasítani. Ami alapján mi igazságtalansággal vádoljuk az Istent, felhasználja a mi érdekünkbe. És ismét megérkezünk oda, hogy hogyan, vagy miért, és ezekre nem kapunk választ. De vajon az agyag megmondja a fazekasnak, hogy mivé formálja? Vajon amikor ilyen kérdéseket teszünk fel az Istennek, akkor tudjuk-e, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyunk mi? Nyolcadik Zsoltár azt mondja, micsoda az ember, hogy törődsz vele, a halandó, hogy gondod von rá. A zsoltáros már ezen meglepődik, és ezen elcsodálkozik, hogy az Isten, a mindenható Isten foglalkozik a halandóval. És telik az idő, és ez a halandó eljut odáig, hogy számon kéri az Istent. Hát kicsoda az ember. Könyörül, akin könyörül, és formál, amit formál, és amivé formál. És ez az ő bölcsességében van elrejtve. Ezt nem vehetjük el tőle. És senkinek nem tartozik az Isten elszámolással. És nem kérhetjük számon, hogy miért így. Csak a bizalomnak kellene megszületni bennünk, hogy nem tudom miért így, de ha az Isten így cselekszik, az így a legjobb. Mert az Isten szeretet. Mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és ezért nem volt drága neki az egyszülött fiát odaadni. Akkor nem fér bele, hogy rosszat akar, hogy ártani akar. Csak én nem látom azt, amit ő lát. Az Isten szeret, gondoskodik, és erről akar minket újra és újra meggyőzni és megerősíteni. Hogy amikor olyan dolgok történnek az életünkben, vagy a környékünkön, a körülöttünk levő világban, amit nem értünk, amit el akarunk magunktól utasítani, akkor is ott legyen a hit az életünkben. Az Isten szeret. És van, amikor megkeményít, és valamikor nehézzé teszi azt, hogy elfogadjuk az ő akaratát. Valamikor csak harcokon keresztül tudunk eljutni a hitig, a bizalomig, az alázatig az Isten előtt, de ezeket a harcokat is a mi javunkra fordítja. Az Isten szuverén Úr. Azt cselekszik, amit csak akar. És úgy, ahogyan ő jónak látja, és nem tartozik elszámolással, és nem tartozik magyarázattal. De ennek nem az a következtetése, hogy akkor nekünk félelemben kell élnünk, hanem az, hogy el kell fogadnunk az ő biztatását, hogy ő megajándékoz bennünket az örök élettel. Nem azért, mert mi akarjuk, nem azért, mert mi olyan nagyon jók vagyunk, vagy tettünk érte, ahogyan olvastuk is, nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Az Isten könyörülete az, ami miatt bizonyosak lehetünk, hogy örök életünk van nála. Mert ha magunkban bíznánk, akkor sosem lenne biztos. De az Isten könyörülete, az bizonyos. Abba bele lehet kapaszkodni, abba lehet tovább indulni. És amikor másokért aggódunk, amikor mások felől vannak kérdéseink, akkor megint nem azt kell megvizsgálnunk, hogy akkor vajon őt az Isten megkeményítette, vajon mit cselekedett az Isten, hanem azt kell meglátnunk, hogy mit kell cselekednünk nekünk. A hit hallásból van, tanítja az Isten igéje. Ha pedig hallásból van, akkor a mi feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk arról a hitről és arról a bizonyosságról, ami a mi életünkben már ott van, szavakkal és cselekedetekkel. A magvetésnek a szolgálata, A növekedést az Isten adja. Hát merjük rábízni a mi szeretteinket, a mi környezetünkben élőket, ezt a világot az Isten könyörületére. A mi feladatunk, hogy megtanuljunk bízni benne, ragaszkodjunk hozzá, és hirdessük ezt az emberek között. Amen. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, mert meg akarsz erősíteni bennünket hitben és bizalomban. Mert újra megerősítesz bennünket, hogy te vagy a szeretet. És a te akaratod az, hogy minden ember üdvözüljön. A te akaratod valósult meg akkor, amikor mi megismerhettünk téged, amikor eljuthattunk a hitre. Urunk, te tudtad azt, hogy mely úton kell bennünket vezetni, hogy valóban megismerjünk téged, hogy megérkezzünk a te lábaidhoz. Urunk, sokszor nehéz elfogadnunk, amikor mélységeket engedsz meg az életünkben, amikor nehézségeink vannak, amikor terheiket kell hordoznunk, vagy amikor látjuk, hogy mások megterheltek, és nem találnak vigasztalást, nem találnak kiútat. Urunk, oly sokszor nehéz ezeket elfogadnunk, és oly sokszor kimondva vagy kimondatlanul számunk kérjük a te cselekedeteidet. Urunk, taníts meg bennünket jobban bízni te benned. Bízni abban, hogy te a javunkat munkálod. Hogy akit te szeretsz, annak álmában is adsz eleget. Bízunk abban, hogy ha neked a te egyszülött fiad nem volt drága, akkor minden mást, amire szükségünk van, megadsz nekünk. És többit bízzuk a te bölcsességedre, a te kegyelmedre. Tudjuk letenni azokat a kérdéseket, amelyekre nem kapunk választ a Szentírásból, és ne próbáljuk meg azokat magunk bölcsessége szerint megválaszolni. Hadd tudjunk, Urunk, a te ígéreteidbe kapaszkodni, hogy te megajándékozol bennünket önmagaddal, a te jelenléteddel, hogy te elmentél, hogy helyet készíts nekünk, és éppen ezért helyünk lehet a te mindenökké tartó országodba. Így könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik ott vannak a mi életünkben, ott vannak a környezetünkben is, nem ismernek téged. Urunk, te használj bennünket eszközökként, hogy ők is meglássák a te dicsőségedet, meglássák azt az ajándékot, amit elkészítettél az embernek Jézus Krisztusban. Hadd lássák meg a te könyörületességedet, a te kegyelmedet, hogy ők is oda tartozzanak az üdvözülők seregéhez. Könyörgünk, Urunk, te szólíts meg őket, te formáld őket, és használj bennünket eszközökként, egyenként és gyülekezetként. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, Krisztus Jézusban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radio szlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új pénzügyi rendszert alkalmaz a 2026-os világbajnokságon, amely a klubokat illeti meg, ha játékosaik részt vesznek a tornán. A 48 válogatotta a kibővített mezőny miatt a FIFA több mint 200 millió eurót fordít kompenzációkra. A klubok naponta legalább 9000 eurót kapnak minden játékos után, amíg azok a válogatott edzőtáborába tartózkodnak. A kifizetések tovább növekedhetnek, ha a futballisták pályára is lépnek a mérkőzéseken. Olyan esetben pedig, amikor egy játékos kölcsönben szerepel, a kompenzációt megosztják az anyaegyesület és a kölcsönadó klub között. FIFA zaprovádzuje novú systému kompenzácií dla klubov na šampionáte světa. Šeret rozšíření turnýru do 48 sbírných organizácií vyplatit ponad 200 milionů euro, a kluby otrimovatimu щонайменше 9 тисяч за день перебування їхніх гравців у таборі збірних. Компенсації зростатимуть, якщо футболісти виходитимуть на поле, а у випадку оренди виплати ділитимуться між клубами. A BBC Sport és Fabrizio Romano értesülései szerint a Real Madrid vezetése mindenben megállapodott José Mourinhoval, és a Benfica edzője a szezon végén mindössze 3 millió euróért kivásárolható. A madridiak trófeák nélkül zárták az idényt, az El Clásico vereség után pedig Florentino Perez elnök már elkötelezte magát korábbi edzője mellett. Mint ismert, Mourinho 2010 és 13 között már irányította a Realt, bajnokságot és kupát is nyert. Most 2028-ig szóló szerződés vár rá, teljes szakmai autonómiával, a stáb kijelölésében és az átigazolásokban. A hivatalos bejelentés a portugál bajnokság záró fordulója után várható. Zadalmy BBC Sporta žurnalista Fabrizio Romano kerimnestvo Reala dosiahlo povnoj domovlenosti s José Mourinho. A trénera Benfiky після завершення сезону можна буде викупити всього за 3 мільйони євро. Поразка в Ель-Класіко остаточно переконала президента клубу Флорентіно Переса повернути колишнього наставника. Як відомо, Мурінньо вже працював у Реалі з 2010 по 13 рік, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Тепер на португальського фахівця чекає контракт до 2028 року з повною автономією у формуванні штабу та трансферній політиці. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату Португалії. A FIFA bejelentette, kik lesznek a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőinek félidei műsorának sztárfellépői. A showt az amerikai énekesnő Madonna, a kolumbiai világsztár Shakira, valamint a dél-koreai BTS együttes vezeti majd. A fellépést a CarPlay frontembere Chris Martin jelentette be. A műsor a FIFA Education Fund támogatását szolgálja, amely a világbajnokság ideje alatt 100 millió dollárt szeretne összegyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. A döntőt a New Jersey-ben található MetLife stadionban rendezik, ahol tavaly a FIFA klubvilágbajnokság fináléjában szintén tartottak félidei showt, az a program még a hivatalos 15 perces szünetet is túllépte. A múlt héten Shakira egy rövid részletet is közzétett a világbajnokság új hivatalos dalából, amelyhez egy rövid videót forgattak a legendás brazil Maracana stadionban. FIFA оголосила хедлайнерів музичної перерви фінального матчу чемпіонату світу. У шоу візьмуть участь американська співачка Мадонна, колумбійська зірка Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Анонс виступу представив фронтмен гурту CarPlay Кріс Мартін. Музична програма буде посвячена

0: kell kanyarodni erre a hétvégének nevezett valamire, hogy majd vasárnap délután valamikor ki is tudjunk kanyarodni, mert valahogy a hétvége az picit gyorsabban telik. Jó, igaz, két nap van ráadva, míg a hétköznapokban van öt. Hát nagyszerű odakint az időjárás ahhoz képest, hogy a tegnapi fagyosszentek mennyire hűvöset hoztak, legalábbis a hőérzéket az ezt mutatta. Jelenleg 18 fokot mutatnak Beregszászban a hőmérők, lesz még akár 21 is. Na de legyünk kicsikét résen, mert akár este az is előfordulhat, hogy kapunk némi csapadékot, vagy a holnapi, vagy a holnap utáni nap. Szóval ilyen májusi aranyban, hogy is mondjam, csilloghat majd az égbolt a hétvégén. Aztán még az is lehet, hogy valaki még a kazánját is picikét visszakapcsolta, úgy, hogy is mondják, átcsapatni a levegőt.
1: Átcsapatni a levegőt. No, az bizonyos, hogy zord idő volt ma reggel, viszont annál nagyobb szívmelegítő hatása volt annak a gyönyörű látványnak, amelyet a Beregszászi Rolling Go program adott a Beregszász központjában áthaladóknak. Hát kb. 800 gyermek felszerelve, fiatal óvodástól egészen végzős diákig vett részt a Frangepán Katalin gimnázium által szervezett és a Rolling Kids, illetve a Határtalan Alapítványnak a támogatásával megvalósuló program keretén belül. Hihetetlen élmény volt a Fúziósedő Facebook közösségben, de már láthatjátok a fotókat.
0: És ők már lehetséges, hogy tudják, hogy ha mozgol, akkor nem érzed még a hideget sem, úgyhogy teljesen jó megoldás. Aktív is vagy, az egészségedet is szolgálod, meg a belső fűtést is bekapcsolod.
1: Közlekedés biztonsági felvonulást tartottak immáron többedik alkalommal, és megtelt a tér, mindenki látványosan láthatóvá vált, mert ugye a láthatósági mellényeknek a szerepe, a bukósok szerepe, illetve a biztonságos közlekedésnek a zászlója alatt gyűltek össze. Izgalmas volt, mert ugye a Beregszászi Művelődési Kodály Zoltán Művelődési Intézet vagy iskola által a, nem is a szimfonia, a fúvózenekar.
0: Trombita szóra tekertek?
1: Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy gyakorlatilag, mint a régi majális hangulatot idézte Beregszász. Jó látvány volt, és ami meghökkentő volt, hogy rengetegen voltak, elindultak Beregszászban a központi jelzőlámpa irányába a központról, és majd a Kossuth Lajos Líceum irányába vették az utat, ott pedig most éppen abban a percekben zajlik a tűzoltó, rendőr és egyéb bemutatós, mentős, bemutatós biztonságtechnikai nap, úgyhogy nagyon érdekes a látvány, és tényleg fantasztikus élmény volt. Jé, végre valami zajlik a városban, ahol nagyon sok ember vesz részt, és nagyon sok mosoly van. Hát ezeket nagyon szeretjük Beregszásziakként.
0: Illetve nekem az külön öröm, hogy minden egyes eszköz gyakorlatilag emberi erő vagy gyermekerő meghajtásával működik. Jó sejtem, nem voltak elektromos eszközök.
1: Igen, elektromos eszközök mentes volt, viszont mindenféle kétkerekű, négykerekű, hatkerekű,
0: ilyen Flintstone
1: igen, mindenféle variációval láttam. Találkozhatunk, ezek az elektromos kvadokat felváltotta az autentikus lábbalhajtós, illetve pedálos, ami talán tényleg gyerekkorunk nagy álma volt, és azt gondolom, hogy ennek ma a reneszánsza van, mert az a cél éppen majd a hírekben hallgathatjátok, majd a Határtalan Alapítványnak az ötletgazdájával beszélgettünk egy rövid interjú erejéig, ahol elmondja, hogy akkor az volt a céljuk, hogy kicsit visszahozzuk ezeket a régi egészséges dolgokat, és a diákok számára élményt adjunk, és persze nagyon pozitív hatását is éreztessük szerte itt Kárpátalján, mert nagyon sok közösségben vannak jelen, de nekik fő hangsúly adott esetben Kárpátalja is, ahogy mi gyerekeink.
0: Hát itt a környéken mi azért biciklis nemzet vagyunk, nem tudom, hogy Amsterdammal, Hollandiával.
1: Korábban lovas nemzet voltunk, most biciklis így, nemzet vagyunk.
0: Hát végül is, hát ha nem drót ló, de drót szamárnak még mindig elkeresztelték. Ugye valamikor Amsterdamot, Hollandiát tartották a biciklizésnek a nagy-nagy hazájának. Jártam életemben egyszer, hát nem tudom, hogy utoljára-e Belgiumban, Brüsszelben, ott is nagyon-nagyon sok biciklit lehetett az Európai Unió fővárosában kibérelni, és tényleg azt mondod, hogy ott vagy egy nagyon-nagyon urbanizált környezetben, komoly tömegközlekedéssel, komoly személyforgalommal, de a bicikli ott is játszik, tehát A pontból B pontba el akarsz jutni, akkor tessék, itt van, nagyon környezetkímélő módon meg tudod ezt valósítani biztonságosan. Utána néztem néhány biciklis rekordnak, hiszen vannak ebből is, hogy mennyivel lehet tekerni. Nekem a telefonomon biciklivel kapcsolatban van egy applikációm, és ott időről időre kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt jutok el a munkába, mennyi volt a városon belüli csúcssebességem, vagy hogyha néha-néha napján mondjuk a közeli helységekbe, falvakba, községekbe biciklizek el, akkor na, ott vajon milyen rekordokkal tudok haladni. Hát be kell, hogy valljam, hogy a világrekordokhoz képest én még nagyon-nagyon messze vagyok. Az egy órás rekordot Ezt 2022-ben állították be, Filippo Ganna volt az elkövető, egy fiatalember, aki egy óra alatt több mint 56 kilométert tudott megtenni.

0: Hát igen, felpattattam biciklire, hát Munkácson túl volt.
1: Igen, valahol, ez magasan, az Rákoson is, majdnem Ungvár igazából.
0: Majdnem Ungvárig, így van.
1: Balazséron, Ánosiból nézzük, akkor Ungvár külső.
0: Igen, 2023-ban a női rekordot állították fel. Vittória Buszi vitte el ezt a rekordot. Ő picivel több mint 50 kilométert tudott letekerni egy óra alatt, úgyhogy mindenképpen gratulálunk neki. És hát a leggyorsabb kerékpáros, ugye erre is kíváncsiak vagyunk, mindenféle biciklivel lehet most már közlekedni. A leggyorsabb kerékpáros 2007-ben egy fiatal ember 56 évesen, Eric Barone 227,72 km/h sebességgel tudott haladni. Hát nem tudom, Zsigulival utol lehetett volna még érni. De tehát hatalmas rekordot állított fel, én még ekkora sebességgel szerintem még olimpián teremben sem láttam embert menni. És ami még érdekes, ugye van az autóversenyzésnek a Le Mans-i változata, ahol 24 órát mennek az autók, na van ugyanez biciklivel is. 24 órás sebességrekordot sík terepen 941 kilométer tettek meg, tehát az azt jelenti, hogy reggel felültél a Beregszászba.
1: Horvát tengerpart gyakorlatilag.
0: Hát igen, vagy a másik oldalt, akkor Kijeven jóval túl vagy. Igaz, hogy síkterepen, tehát a Kárpátoknál ugyanez nem igaz, mert szerpentinen felmenni az nagyon-nagyon nehéz, és ha már nehézség, akkor a világ legnehezebb kerékpárja. Rákerestem, azt hittem, hogy ilyen nincs is, csak valamilyen érdeklődésfelkeltő hírről lehet szó. 860 kg-ot nyom, majdnem egy tonnát, egy belga mérnök veszte meg, hát hatalmas kerekei vannak, inkább traktorra emlékeztet, ilyen kétkerekű traktor.
1: Kicsit ijesztő látvány, de attól függetlenül nem, hogy rád buruljon, mert akkor meg fogod érezni a egy tonnás verdát. Ami érdekessége egyébként, hogy ugye nagyon fontos kérdés a gyerekeknél, illetve a felnőtteknél is a bukósisak, akik nagyvárosokban járnak, azok csak bukósisakkal ellátott biciklisteket, közlekedőket láthatnak, és meghökkentő, mi még a gyerekülés használatával is vívunk, hogy ja, ez ilyen snasz urbánis legenda, de igazából nem, ez egy kötelező dolog már nálunk is. Viszont térve a bukósisakra, egy nagyon fontos információt mondok, hogy miért érdemes akár gyermekkortól szokatni a gyerekeket a bukósisakra, és akár felnőttként, ha rendszeresen biciklizünk, apropó.
0: Olyan, tudom.
1: Igen, mondok egy egyszerű statisztikát. A fejvédő bukósisak viselése 48-51%-kal csökkenti a fejsérülések, illetve 60-69%-kal a súlyos felsérülések esélyét. Az a több mint 50%-os arányról beszélünk, úgyhogy egy óriási szám abban az esetben, hogyha valaki közlekedik, és még egy valami közben jön, amivel nem kalkulálunk, általában a bringásoknál közben jön, azok ilyen nagy arányban érdemes óvnunk a testünket, és a fejvédő gyakorlatilag megóvja a legfontosabb értékünket, az a fejsérülés től, úgyhogy tényleg izgalmas kérdés, hogy ilyeneket találkozunk, és a fény visszavelő mellének is mondok egy érdekes számot, tényleg egy mondatot röviden, gyakorlatilag a nagyobb észlelési távolság a legfontosabb szerepe a fény visszaverő csiknak vagy a mellének, sötét ruhában a gyalogos 30-40 méterről látható. Míg fényvisszaverő mellényben ez a távolság 150-200 méterre nő.
0: Az bőven a féktávon.
1: Úgyhogy, és ráadásul ismerve a közlekedésben szereplőket, ha ilyet talál egy autó, akkor biztosan egy észreveszi, kettőt sebességet csökkent, mert hát ha nem rendőr áll, mert rajtuk is az a fényvisszaverőben is szokott lenni.
0: Tényleg.
1: És hidd el, hogy másképpen fog észrevenni messziről, rendőr gyorsan visszaveszed a tempót, és aztán kiderül, hogy egy biciklis volt, de ez nagyon nagy eséllyel javítja az életben maradási arányokat, úgyhogy érdemes akár sötétés után, sőt, Magyarországon világos nappal is kötelező a biciklizés eseteknél valamifajta fény visszamerő csiknak a használata, úgyhogy ezt a mai napra zárójelbe tegyük ide.
0: Igen, sok esetben vidékünkön ilyen biciklis Batmaneket látunk, tehát nem elég, hogy sötét ruhában van, de még a biciklis sincsen kivilágítva. Igen, és megy valahon, hát jobbik esetben az útnak az szélén, de amikor befújja a szél, ha szabad így mondani, az útnak a
1: nagyon
0: közepére.
1: Nagyon szép, fogalmaztam meg, befújta a szél.
0: Ilyet veszélyes tud lenni.
1: Fontos, hogy nézzük, a Kárpát-víz Vadakanál esetében van egy információnk, amely a mai napra szól.
0: Így van, mai napon felújítási és hibaelhárítási munkálatok vannak folyamatban, 8 óra 40 perckor nekikezdtek már a szakemberek. A Muzsai utcán mégpedig leginkább a kórház környéki szakasz, ami érintve van, és hát ígérik a műveletnek a vezetői, hogy ahogy vége van a munkálatoknak, úgy a vízszolgáltatás visszakapcsolása kerül.
1: Ne felejtsék el, várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel balesettel találkoztak, mindenképpen írjátok meg, és külön vesszük, külön örömmel vesszük a határinformációkat, hoztatok meg ezen a mai napon. Egy új slágerrel folytatjuk a háttérben, Danielfi énekel. Ja, és a mai vendégeinket nem mondtuk el, így igaz. Vendégeinket is várunk szeretettel, ha minden igaz, akkor perceken belül kimondottan május 15-én zajló nemzetközi nappal foglalkozunk, majd szakértünk pedig dr. Molnár József, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének vezetője, illetve docense lesz. Klímamegőrzés elleni nap van, akció nap van május 15-én, ezért fontos. Illetve a következő óránkban, ha minden igaz, akkor egy kapcsolás elében szeretnénk Örhidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Magyar Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgetni, és talán már nem hiszük el, de az eper szezon közepén járunk, és mire kettőt nézzünk, ez az. Mire kettőt nézzünk, véget is ér az eper, úgyhogy ebben a témában megindulva szeretnénk azon fóliás, illetve egyéb premier termékek, zöldségeknek a szezonjáról beszélgetni, mely most aktuális, beleértve a retket, illetve már az uborka szezon is dübörög, ezt sem gondoltam volna, de ettől szép, hogy vannak nyáron szakértők a témában, vele beszélgetünk majd.
0: Сьогоднішні гості нашої передачі – László Hidi, керівник Закарпатського обласного благодійного фонду «Про агрікультура Карпатіка» та Йосип Молнар, завідувач кафедри географії та туризму, доцент університету Ракоці.

0: Центр Берегово.
1: Бадок Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Berekszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Lánya.
1: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92. І 1 FM.
2: 10 óra 39 perc van, köszöntjük a mosatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Külön köszönjük, hogyha nem csak hallgatok vagy néztek bennünket, hanem megosztjátok a műsort is, illetve kommenteltek is. Velünk van Anett, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, illetve Erika is most csatlakozik. Áldott pénteki napot pihenéssel, kikapcsolódással eltöltött hétvégét kíván mindenkinek szeretettel. Külön köszönjük, hogy itt vagytok velünk. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív, és várunk technikai közérdekű információkat is. Egészen 12 óráig vagyunk élőben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiumban köszöntjük dr. Molnár Józsefet, a Rákóczi Egyetem földrajz és turizmus tanszékének vezetőjét, docensét. Szörnyi známi úsztúgyi, Josip Molnár, Zavidovac Káfedre, Geográfiai Taturizmu, docent, Universitátu Rákóczi. Üdvözöljük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm szerkesztő urakat, hallgatókat, Anettet, Erikát, mindenkit.
2: Külön köszönjük, hogy itt van. Mai nap május 15-e nemzetközileg a klíma megőrzés akciónapja, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen beszélgessünk a témában. És nagyon sok dilemma van, amikor fogalmat meg akarunk meghatározni, hogy most az éghajlatváltozás az most igazából változás, egyfajta periodikus váltakozás, egy ingadozás, vagy éppen valóban módosul a Földnek az éghajlata. Ez egy három különböző fogalom, talán kezdjük ezeknek a tisztázásával.
4: Köszönöm szépen, szerkesztő úr, jól látja, hogy ez három különböző fogalom, de tulajdonképpen a tudomány vitatkozik a klimatudomány arról, hogy ezek közül mi is az, amit most megfigyelhetünk.
2: Mert talán nem is mindegy, ez nem mindegy, alapján. Hogy mi történik. Mert...
4: Igen, nem mindegy, ez a változás az valamilyen egyirányú folyamatot feltételez. Az ingadozás az ingadozás, tehát valamilyen átlag körüli változást. A módosulás azért a legjobb szó a folyamatok kifejezésére, mert az így semleges. Tehát abba belefér az egyik is, meg a másik is. Ezért az óvatos duhajok, óvatos klímakutatók leginkább ezt a módosulást szeretik. Mivel most még nem tudjuk, hogy hosszú távon ez egy egyirányú változás lesz-e, vagy pedig egy ingadozásnak egy szakaszát látjuk csak a mostani felmelegedés formájában.
3: Mekkora szakaszt tudunk felmérni? Tehát ugye sok esetben beszélünk arról, még a mesébe is előjön a jégkorszak, ami nagyon-nagyon régen volt, vagy mondjuk ezt a módosulást, ezt az utóbbi 100 évre, 200 évre, tehát mekkora periódus látunk úgymond biztosan?
4: Hát a biztosan ez az instrumentális, vagyis műszeres mérések időszak, ez durván olyan 150 év, tehát kb. 1880, esetleg 1860 óta van már annyi helyen mérés a Földön, hogy a globális hőmérsékletről valamilyen viszonylag pontos adataink legyenek. Korábbi adatok azok kevésbé megbízhatók, és hát ugye még a geológiai időszakból is vannak bizonyos adataink, ott nem műszeres mérés, hanem a különböző jelek, mondjuk vannak bizonyos kőzetek, amik bizonyos éghajlatok alatt képződnek, bizonyos élőlények, aminek a maradványát megtalálják, szintén utalnak az ott uralkodó éghajlatra, tehát ilyenek.
2: Beszéltünk arról, hogy a különböző fogalmak esetében az emberi tényező, ami jelen van, és engem talán az érdekel a legjobban, hogy most mi vagyunk ezeknek az okozói? Valóban mi az, ami maga az emberiség az, amely ezeket generálja, vagy egy változó éghajlatról beszélünk, amelynek ebben a szakaszában ilyen jelenségekkel kell szembenéznünk?
4: Az úgynevezett klimaszkeptikusok, valójában ők nem a klímában nem hisznek, hanem az ember klímaváltozásban játszott szerepében, azok tulajdonképpen erre hivatkoznak, hogy hát ember nem volt, de már akkor is változott az éghajlat. Tehát a korábbi időszakokból melegebb, hidegebb éghajlatokra utaló jeleket találunk. Jégkorszakok, klímaoptimumok, tehát valamilyen melegebb időszakok. És erre hivatkozva mondják, hogy hát valószínűleg akkor nem az ember okozza, mert ember nélkül is volt. Igaz, hogy korábban is voltak ilyen ingadozások, csak azok hosszabb időperiódusok alatt játszottak le, mint ez a mostani. Ez az utóbbi 150 évben, tulajdonképpen nem is 150 évben, mert az intenzív melegedés az körülbelül az 1980-as évektől kezdődött. Tehát az utóbbi néhány évtized melegedési hullámához hasonlót hát nem nagyon tudunk a földtörténetből. Ennek alapján feltételezhetjük alapos a gyanú, hogy az ember keze ebben alaposan benne van.
2: Igazából felgyorsítjuk az eseményeket, erre ez utal arra, hogy feltehetőleg volt változás korábban is, csak nem 100 év alatt futottunk ennyire előre.
4: Hát gyorsítjuk, igen, mert tulajdonképpen mivel gyorsítjuk? A széndioxid kibocsátás, ebben most a klíma változással foglalkozó szakemberek nagy része egyetért, hogy a légkör széndioxid tartalmának a növekedése, ez az egyes számú oka a jelenlegi felmelegedésnek, klímaváltozásnak. Na plusz még hozzájönnek egyéb gázok is, amelyeknek szintén megvan ez az úgynevezett üvegházhatás, mint metán például, vagy a freonok, amit szintén az emberiség bocsát jelentős mértékben az emberi tevékenység a légkörbe.
3: Néhány évvel ezelőtt, 1-2 évtizeddel ezelőtt egy elég komoly környezeti probléma volt felvetve, és folyamatosan mindenféle csatornán jött velünk szembe, az ózonlyuk. Mostanság annyira nem beszélgetünk róla, vagy legalábbis az én fókuszomat elkerüli. Volt maga a jelenség, illetve van-e változás, és ha van, akkor minek köszönhető?
4: Nagyon jó megfigyelés, tényleg kevesebbet szerepel most ez a fogalom a tudományos, meg hát nem csak a tudományos, hanem a népszerű mainstream, úgy magyarul mondjam, sajtóban is. Valójában szó szerint ózonlyuk nem is volt, meg nincs is. Tehát ez egy picit csak, mivel jól hangzik, azért használják. Az ózonréteg elvékonyodásáról volt szó. Az Antarktisz fölött, ami tulajdonképpen az átlagnak időnként a kétharmadára, vagy felére is lemehetett, de teljesen ki nem lukadt az ózonréteg. És hát ennek is az emberi tevékenység az egyik okozója, mégpedig konkrétan, hogy az ember úgynevezett freonokat bocsátott a légkörbe nagy mennyiségbe, vagy halogénezett szénhidrogéneknek is nevezik ezeket, amelyeket a hűtő rendszerekben használtunk, meg használunk is jelenleg is hűtőgépekben, hűtőfolyadékként, meg korábban még a dezodorok hajtógázaként is. Aztán valamikor a 90-es, 2000-es évek környékén sikerült ezeknek a használatát visszaszorítani, és ennek köszönhetően az ózonréteg vékonyodása is megállt. Kicsit még vissza is fordult. Tehát van még jelenleg is ózon elvékonyodás, főleg az Antarktisz fölött, de ez nem növekszik legalábbis. Freonokkal még az a baj, hogy ők nem reakcióba lépnek kémiailag az ózonnal, hanem katalizálják annak a bomlását. Tehát közben maguk nem használódnak el, és ezért elég hosszú távú a hatásuk.
3: De ez egyben azt is jelentheti, hogyha az emberiség valóban odafigyel, akkor akár globális problémákat meg tud oldani? Vagy legalábbis csökkenteni?
4: Igen, tulajdonképpen igen, de ez kicsit optimista feltételezés, hogy tényleg oda tudunk figyelni. Erre oda tudtunk. Hát most a széndioxid kibocsátástól egy az egyben ilyen formában, mint a freon kibocsátástól megszabadulni nem nagyon tudunk. Nem áll készen a civilizáció technikailag sem, meg egyébként sem arra, hogy lemondjunk ezekről a tüzelőanyagokról jelenleg még. De hát ebbe az irányba érdemes mozognunk.
2: A hőmérséklet változásoknak a kérdése nagyon ijesztő, és ugyan ebben elég gyengék vagyunk, hogy visszakövessük, hogy mondjuk 500 évvel ezelőtt milyen hőmérséklet volt ekkor, bár Google is vannak a nagy hát évek óta tudjuk minden nap, hogy még évben volt a leghidegebb és a legmelegebb, ezt hozzá kell tennünk, viszont ebben a területben miket látunk, miket tapasztalunk, milyen változások vannak, amióta mérjük ezeket az információkat?
4: Az 500 évvel ezelőttiből még csak ilyen fragmentális eseti történelmi feljegyzések voltak, mondjuk, hogy Mátyás királyt a Dunajegén választották királyá, vagy igaz volt, vagy nem. Hát most már fel sem merülhetne ilyesmi, hogy az új királyokat ott koronázzák, ugye a Duna nem tudom hány évtizeden fagyott be Budapestnél már. Vagy hogy a tatárok szintén a Dunán úgy keltek át annak idején, hogy az is befagyott. Tehát ma már szó nincs erről, tehát ez is mutatja, hogy ez egy reális dolog ez a felmelegedés. Összességében, tehát a mérések kezdete óta, de hangsúlyozom, főleg a 80-as évektől kezdődően 1,2 fokot melegedett a globális hőmérséklet. Mi itt a Kárpát-medencével, Kárpátán egy picit többet kaptunk a jóból, itt körülbelül 2 fokra tehető ez a felmelegedés, tehát egy picit még globálisan, nál is magasabb szinten történt.
3: Ennek földrajzi okva van, vagy emberi tényező?
4: Ugye az emberi tényező az egész földi felmelegedésére az első számú felelős, a széndioxidon meg az egyéb üvegházgázokon keresztül. Konkrétan, hogy a Kárpát-medence miért melegszik jobban, annak már földrajzi okai vannak, mert általában magasabb szélességek jobban melegednek, főleg a sarkvidék, az északi sarkvidék, tehát az a melegedett legjobban az utóbbi évtizedekben, és a hozzá közeli nagy szárazföldek, mint Eurázsia meg Észak-Amerika, benne mi is valamivel többet kaptunk a felmelegedésből.
3: azok a trópusi viharok, amit időről időre látunk, hurikánok, hát az óceánnak a túloldalán, előfordulhat, hogy valahol Európa környékére is bekúsznak?
2: Látunk Dobrony vonzás körzetében, következőre van pont velük beszélgetünk, fólia, fátyolt, tehát hullám,
3: tekeredő
2: fólia, fátyolt hatalmas mértékben repülni, nagyon ijesztő látvány volt, de furcsa jelenség, de egyre többször jönnek ezek elő.
4: Igen, hát ez egyrészt a válaszom igen, mert ha több, tehát ha melegebb a légkör, több benne az energia fizikailag, tehát ezek a kis vagy nagy térségi intenzív légmozgások, legyen az egy ilyen kisebb szárazföldi tornádó, vagy pedig egy nagyobb trópusi ciklon, amelyik megadta a tengerek fölött jellemző. Ezeknek várhatóan a gyakorisága kell, hogy növekedjen. Tehát több energia, nagyobb szélsebességek, ez valószínűleg így lesz. Tehát egyértelműen ma még nincs kimutató, még nem olyan hosszú ez a folyamat, de ez várható.
2: Kicsit beszéljük a helyi adatokról. Beregszázban is van ilyen mérőállomás. Én egyszer találkoztam a munkatársával, az úriembernek, aki évek óta ott dolgozik. Milyen adatokat mérnek ezek a gócpontok, és mit tudunk Bereg vidéknek ezeknek az adatairól?
4: Igen, tehát ez a meteorológiai állomás, beregszázék biztos tudják, hogy hol van. Most már város körbeépítette egy kicsit. Bár az 1970-es években, amikor oda telepítették, akkor még ott mező volt. Aztán közben körbeépült. És egyesek szerint ez is okozza, hogy egy kicsit melegebbet mér mostanában, mint korábban. És tényleg van ilyen jelenség, hisz a városi hősziget az egy létező jelenség, még egy kisebb városnál, mint Beregszáznál is, és annak a hatása is megjelenik az ott mért értékeken. Egyébként valamikor az egyik hallgatómmal próbáltuk ezt becsülni, ezt a hatást, jött ki, hogy 0,6 fokkal mér mostanában többet évi átlagban a beregszázi meteorológiai állomás, csak annak köszönhetően, hogy körbeépül. De összességében a beregszázi meteorológiai állomáson több mint 2 fokos melegedést mérnek, tehát még ha levesszük ezt a 0,6-os városhatást, akkor is tehát reálisan méri a beregszázi meteorológiai állomás és ezt a globális felmelegedést, tehát a közel 2 fok az azon is jelentkezik itt.
3: Sokat beszélünk a légkörről, de azért a bolygónknak egy jó nagy része, legalábbis felületének jó nagy része az a víz. Hogyan érinti a klíma módosulás, vagy az éghajlat módosulás a vizeinket?
4: Nagyon jó meglátás, tényleg komoly szerepet játszanak az óceánok ebben. Egyrészt van egy mérséklő hatása, hisz a víznek nagyobb, hát a természetes anyagok közül a víznek a legnagyobb az úgynevezett fajhője, vagy hőkapacitása, tehát a legtöbb energiát ott kell befektetni, hogy ugyanannyi hőmérséklet emelkedés létrejöjjön, és ezért az óceánok felett kisebb is általában a globális felmelegedés átlagértéke is. Tehát fékezi valamennyire. Ráadásul ugye az óceán az egy több kilométer vastag vízréteg. Ma még nem nagyon tudjuk, hogy milyen sebességgel hatol a felmelegedés a mélyebb rétegekbe. Mert ez is nagy mennyiségű hőt nyelhet el, és szintén fékezi, de hogy mennyivel lesz még pontosan nem igazán tudjuk. Bonyolult áramlási rendszer működik 3 dimenzióban. Az óceánokban a felszíni áramlásokat elég jól ismerjük, viszont a mélységieket nem annyira, kevésbé, és hát ennek is jelentős szerepe van tényleg a felmelegedés fékezésében elsősorban.
2: Ezek az áramlások nagyon izgalmas témák, egyre több természetfilm szól arról, hogy veszélyben vannak, lassulnak, illetve átalakulnak ezek a óceánokon keresztül nyúló áramlások, amelyek igazából a kontinenseknek a időjárására is hatással van. Mi van, hogyha ezek a főcsatornák megszűnni látszanak?
4: Hát jó kérdés, itt tulajdonképpen a mi éghajlatunkban is fontos szerepet játszik az éghajlatunk alakításában egy olyan tengeráramlás, mint a Golf-áramlás, vagy Észak-Atlanti áramlás. Becslések szerint, bár elég messze megy tőlünk, 2-3 ezer kilométer, mégis egy 1,5 fokot melegít Kárpátai éghajlatán évi átlagban. Már nem is beszélek, Norvégia, Skócia partjánál 10-15 fokot melegít ugyanez az áramlás. Tehát, ha mondjuk ezek az áramlások átalakulnak a rendszerük, vagy valamelyik leáll, vagy intenzívebb lesz, természetesen helyi szinten ez jelentős éghajlat módosulásokat okozhat. Többek között volt egy ilyen film, hogy holnap után, ez 5 vagy 20 évvel jött ki, azt hiszem, még valamilyen díjakat is kapott. Kritikusok szerint nagyon jó film, de csapnivaló tudományos háttérrel egyetértek, tehát az tényleg csapnivaló volt. De a feltételezés maga az alap, amire az egész ötlet épült, az egy létező dolog. Tehát, hogyha leállna, akár a globális felmelegedés egyik következményeként, mondjuk egy ilyen meleg áramlás, mint a Golf áramlás, akkor az helyszinten, például itt Európában egy jelentős visszaesést okozna a hőmérsékletbe, tehát egy kis jégkorszakot akár így is mondhatnánk. Hát nem úgy, mint a filmben volt, hogy a levegőbe belefagy a tenger hulláma, meg ilyesmi, de...
2: Repülőmodár is megfagy állva.
4: Igen, tehát nyilván ezek majd a filmes túlzások kategóriájába esnek, de ilyen lehetőség, ilyen dolog elképzelhető, tehát ilyen szcenáriók, forgatókönyvek vannak.
3: Maga a leállás az az éghajlat változásnak a következménye lehet?
4: Akár igen, tehát ugyanis az Atlanti-óceán északi részén, ott fent Norvégia, Izland környékén, ott van egy besüllyedés a világóceán, egy nagy víztömeg besüllyedés. Ugyanis oda a golfáramlás felhozza a sós vizeket, azok ott lehűlnek, és a sós hideg víz az nehezebb lesz, mint a környezete.
3: Tehát az a motorja?
4: Az egyik mozgatója az áramlásnak, ennek a szivóereje. És azt mondják, ha most melegszik az éghajlat, Grönlandon ég elkezd olvadni, az olvadékvíz az édes víz, tehát annak sótartalma nulla közeli, az felhigítja ezeket a vizeket ott, és akkor leáll a besüllyedés, mert a kisebb sótartalmú víz az már nem lesz nehezebb a környezeténél, tehát nem fog besüllyedni. Ha leáll ez a besüllyedés, akkor a golfáramlás, a gyakorolt szivóhatás is leáll vagy meggyengül. És tehát ez egy ilyen kezdeti felmelegedés leállíthatja, hogy meggyengítheti az áramlást, ami meg helyi szinten egy leüléshez vezethet. Tehát ez a feltételezés volt a film alapja. Annyiban nem teljesen reális a dolog, hogy nem az egyetlen mozgató rugója a golfáramlásnak a szivóhatás, mert ott a nyugati és szeleknek is jelentős szerepe van benne. Tehát önmagában ez a jelenség, hogy kiédesedik ott a víz Grönland környékén, gyengítheti ugyan az áramlást, de teljesen azért valószínűleg le nem állítja.
2: Izgalmas téma ez. Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk erről. Egy másik alkalommal beszélgetünk, hogy mire jött az ember az elmúlt években, mert azért 10-20 éve figyeljük ezeket a jelenséget, és nagyon sokan tesznek is ezért. Na, ez egy újabb beszélgetési témánk lesz, úgyhogy vagy egy következő alkalommal mindenképpen felvetjük ezt.
4: Köszönöm szépen, hogy jó a szerkesztő urak, és további jó szórakozást a hallgatóknak, jó szórakoztatást önöknek.
2: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Molnár Józseffel, a Rákóczi Egyetem földrajzi és turizmus tanszékének vezetőjével, docenssel beszélgettünk.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
7: Для дітей
6: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
7: Мені, будь ласка, три кульки.
6: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
8: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
9: Én 3 gombócot kérek.
8: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
10: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
11: Добрий день. Ваші документи?
12: Угу. А техогляд?
10: Немає.
12: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
10: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
13: Aj, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
11: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
13: Az nincs.
11: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
13: Na, ne már.
14: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
15: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
16: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
15: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
16: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül.
15: Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хайлоток.
2: Kereken 11 óra múlott 1 perccel jönnek a legfrissebb 11-es hírek, itt az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, a péntek adásunk egészen 12 óráig. Jövünk vissza.
3: Hírek után folytatjuk, és várunk mindenkit.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
18: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 15-én pénteken, híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
19: Вітання радіослухачам, сьогодні 15 травня, п'ятниця, в ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
18: A beregszászi kistérség lakóinak biztonsága mindig prioritás, különösen a hadiállapot idején. Beregszász városában 10 óvóhely áll a lakosok rendelkezésére, hogy veszély esetén biztonságos és megfelelő körülmények között tartózkodhassanak. Emlékeztetjük a lakosságot az óvóhelyek címeire, valamint a felelős személyek elérhetőségeire, akikhez szükség esetén fordulhatnak. Kérik a lakosokat, hogy időben tájékozódjanak a legközelebbi óvóhelyről, és mentsék el a felelős személyek elérhetőségeit. Mindenki kérdéssel, illetve az óvóhelyekhez való hozzáférés korlátozás esetén forduljanak a rendkívüli helyzetek osztályának vezetőjéhez, Anton Szabelkóhoz, a következő telefonszámon 098 255 16 01. Az óvóhelyek címe Babják Zoltán hivatalos Facebook oldalán megtalálható, közölte a beregszászi kistérség polgármestere.
19: Безпека мешканців громади – пріоритет завжди, а особливо в умовах воєнного стану. У місті Берегові облаштовано 10 укриттів, щоб мешканці мали доступ до безпечних та належних умов під час небезпеки. Голова Берегівської територіальної громади нагадав адреси укриттів, а також контакти відповідальних осіб, до яких можна звернутися у разі потреби. Мешканців просять завчасно ознайомитися з найближчим укриттям та зберегти контакти відповідальних осіб. З усіх питань, а також у разі обмеження доступу до укриттів, листів. Необхідно звертатися до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Антона Сабелка за телефоном 098 255 1601. Про це голова Берегівської територіальної громади повідомив на сторінці у Фейсбук. Адреси укриттів можна знайти на офіційній сторінці Фейсбук Золотана Бабяка.
18: A Kárpátalját ért ellenséges támadás következményeinek felszámolásáról tárgyaltak tegnap a rendkívüli helyzetekkel is a Technogén ökológiai biztonsággal foglalkozó regionális bizottság rendkívüli ülésén. Olekszán Muzicsenko meghallgatta a katasztrófavédelem, a rendvédelmi szervek, az Ugzaliznice és más intézmények képviselőinek jelentéseit. Jelenleg az Ugzaliznice szakemberei és az energetikai dolgozók a helyreállítási munkálatok befejezésén dolgoznak. A regionális bizottság arra köt a vasúttársaságot és az érintett közösségek vezetőit, hogy haladéktalanul végezzenek részletes helyszíni szemlét a becsapódások területén, valamint mérjék fel az okozott károk mértékét. Ezzel párhuzamosan Ungváron és a Munkácsi járás több helyszínén továbbra is vizsgálják az érintett lakóövezeteket, hogy rögzítsék az esetleges rombolásokat és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkat. Az ülésen szó esett a megyei óvóhely hálózat bővítéséről is. A régióban jelenleg több mint 170 olyan új építésű lakóház, bevásárlóközpont és mélygarázs van, amelyeket már használatba vettek, de még nem szerepelnek hivatalosan menedékhelyként a nyilvántartásban. Ezeknek az objektumoknak a regiszterbe történő felvételével további több mint 77 ezer lakos számára lehetne biztonságos menedékhelyet biztosítani a kistérségekben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
19: Ліквідацію наслідків ворожої атаки на Закарпаття, завданої 13 травня, обговорили вчора під час позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заступник керівника області Олександр Музиченко заслухав доповіді представників ДСНС, правоохоронних органів, Укрзалізниці та інших установ. Зараз фахівці Укрзалізниці та енергетики завершують відновлювальні роботи. Регіональна комісія долучила залізничникам і керівництву громад, які зазнали атаки, невідкладно провести детальний огляд місць ураження та оцінити обсяг завданих збитків. Паралельно з цим в Ужгородському районі та у кількох локаціях Мукачівського району триває інспектування житлових секторів поблизу епіцентрів надзвичайних подій, щоб зафіксувати можливі руйнування чи пошкодження цивільної інфраструктури. Також обговорили розширення обласного фонду захисних споруд. Зараз у регіоні є понад 170 новобудов, торгових центрів та підземних паркінгів, які вже введені в експлуатацію, але досі не поставлені на офіційний облік як укриття. Завдяки включенню цих об'єктів до реєстру вдасться додатково забезпечити безпечними місцями понад 77 тисяч мешканців у громадах. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
18: Kárpátalján fokozzák a közúti balesetek elleni fellépést. A járőrendőrség az útkezelőkkel közösen elemzi a helyzetet, és új megközelítéseket vezet be a közlekedés biztonsági javítása érdekében. A munkatalálkozóra a közlekedés biztonsági hét keretében került sor a Kárpátaljai járőrendőrség és a Kárpátaljai infrastrukturális helyreállítási és fejlesztési szolgálat szakembereinek részvételével. A megbeszélés során a résztvevők részletesen elemezték a 2024-25-ös évek, valamint a 2026-os év eddigi időszakának közlekedési baleseti statisztikáit. Külön figyelmet fordítottak az úgynevezett fekete pontokra, vagyis azokra a helyszínekre, ahol a legtöbb baleset történik, továbbá a legfőbb baleseti okokra is. A szakemberek szerint ezek a tényezők határozzák meg a további lépéseket a helyzetjavítás érdekében. Továbbra is kiemelten fontos tényező az utak infrastruktúrájának állapota, az útburkolat minősége, a jól látható útburkolati jelek és közlekedési táblák megléte. Külön hangsúlyt kapott az oktatási intézmények környékének biztonsága is, ahol a gyermekeket érintő kockázatok a legmagasabbak. A találkozó végén a felek megállapodtak abban, hogy erősítik az intézmények közötti együttműködést, rendszeresen elemzik a közlekedési helyzetet és modern, mérnöki megoldásokat vezetnek be, közölte a transkarpatia.net.
19: На Закарпатті посилюють боротьбу з аварійністю. Патрульна поліція спільно з дорожниками аналізує ситуацію та впроваджує нові підходи до безпеки руху. В межах тижня безпеки дорожнього руху відбулася робоча зустріч за участі фахівців управління патрульної поліції в Закарпатській області та служби відновлення та розвитку інфраструктури краю. Під час обговорення учасники проаналізували детальну статистику дорожньо-транспортних пригод за 2024-25 роки та поточний період 2026 року. ринку. Окрему увагу приділили так званим чорним точкам, місцям концентрації ДТП, а також ключовим причинам аварійності. Саме ці фактори, за словами фахівців, визначають подальші кроки для покращення ситуації. Не менш важливим фактором залишається стан дорожньої інфраструктури, наявність зрозумілої розмітки та дорожніх знаків. Особливий акцент зробили на безпеці поблизу навчальних закладів, де ризики для дітей є найвищими. За підсумками обговорення сторони домовилися посилити міжвідомчу співпрацю, регулярно аналізувати ситуацію на дорогах та впроваджувати сучасні інженерні рішення, пише transkarpatia.net.
18: Ukrajnában tovább emelkedik a kenyérára, egyes termékek pedig már átlépték az 50 hrivnyás lélektani határt. A legnagyobb drágulás a rozskenyér esetében tapasztalható, amelynek ára 2026 májusában már átlagosan 48-52 hrivnya között mozog. A buza kenyérért 44-49 hrivnyát kérnek, míg az egyszerű fehér kenyér ára is ritkán csökken 34 hrivnya alá. Szakértők szerint az áremelkedés mögött több tényező áll. Jelentősen drágult az ipari felhasználású villamosenergia, emellett folyamatos emelkedik a liszt és a gabonára is. A szállítási költségek szintén növekedtek, az üzemanyagárak emelkedés és a fuvarozási ágazat munkaerő hiánya miatt. Tovább drágultak a csomagolóanyagok is. Ezek ára az elmúlt időszakban mintegy 30%-kal nőtt, amit a gyártók beépítenek a végső fogyasztói árakba. A szakértők szerint az év végéig további 15-20%-os kenyérdrágulás sem kizárt, bár az alapvető kenyérfajták ára várhatóan lassabban emelkedik majd. A helyzetet részben stabilizálhatja az új termés piacra kerülése, közölte az agronews.ua.
19: В Україні продовжує дорожчати хліб, а ціни на окремі види продукції вже перевищили психологічну межу у 50 гривень. Найбільше подорожчав житній хліб. У травні 2026 року його середня вартість становить уже від 48 до 52 гривень. За пшеничний хліб просять від 44 до 49 гривень, тоді як ціни на звичайний білий хліб рідко опускаються нижче 34 гривень. За словами експертів, зростання цін зумовлене кількома факторами. Значно подорожча електроенергія для промислового використання. Крім того, постійно зростають ціни на борошно та зерно. Також зросли витрати на транспортування через подорожчання пального та нестачу працівників у сфері перевезень. Подорожчали й пакувальні матеріали. За останній період їхня вартість зросла приблизно на 30%, і виробники закладають ці витрати у кінцеву ціну для споживачів. Експерти не виключають, що до кінця року хліб може подорожчати ще на 15-20%, хоча ціни на основні сорти хліба, ймовірно, зростатимуть повільніше. Частково стабілізувати ситуацію може надходження на ринок нового врожаю. Про це повідомляється на сайті agronews.ua.
20: Прогноз погоди.
21: Az időjárásról.
18: Ma változóan felhős időre számíthatunk, időnként felszakadozó felhőzettel. A délelőtti órákban a levegő hőmérséklete 13-18 fok között alakul. Napközben csapadék nem várható, az esti órákban azonban eső előfordulhat.
19: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів. Опадів вдень не прогнозується, проте ввечері можливий дощ.
18: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
19: Ви почули новини, з вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
20: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
21: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
20: Спортивні новини.
21: Спорт-хірек következnek.
22: Köszönöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány Aranyó Szlucha Csemdavasói Váhenóvenes Sportó. Lezajlott a Mirónyuk emlékére rendezett országos gyermekliga tőr vívó versenyeinek újabb fordulója, amelyre csaknem 200 fiatal sportoló érkezett az ország különböző megyeiből. A fiúk és lányok három korosztályban mérték össze tudásukat, a legeredményesebben a fővárosi vívók szerepeltek, akiknek 9 érmes sikerült begyűjteniük. A kárpátaljai indulók közül két versenyző állhatott fel a dobogóra, Larisa Bogdán ezüstérmet szerzett, míg Mária Masiuk bronzérmet nyert. Відбувся етап всеукраїнської дитячої ліги пам'яті Миронюка з фехтування на шпагах, який зібрав майже 200 учасників із різних областей країни. Юнаки та дівчата змагалися в трьох вікових категоріях. Найуспішніше виступили столичні спортсмени, яким вдалося вибороти 9 нагород. Щодо представників Закарпаття, то на п'єдестал пошани зуміли піднятися дві фехтувальниці. Лариса Богдан стала срібною призеркою, а Марія Масюк здобула бронзу. Азумвері юність спортчарнока до Тотонта Велветве Országos Iskolai Ligák Cheerleading verseny megyei fordulójának. A pályán 14 csapat mérkőzött meg a továbbjutásért. Az idei bajnokság bevonult a régió történelmébe. A lányok mellett most első alkalommal lépett pályára egy fiú cheerleading versenyző is, hangsúlyozva sporták nyitottságát és inkluzivitását. A bírók két korosztályban értékelték a csapatokat, és a továbbjutást végül minimális pontkülönbségek döntötték el. A nagy fináléba jutottak, az 5.-7. osztályosok kategóriájában a Kölcsényi Általános Középfokú Oktatási Intézmény csapata jutott tovább. A 8.-9. osztályosok kategóriájában a Zungvári Líder Liceum együttese szerezte meg a továbbjutást. A két győztes most az országos döntőre készül, ahol Kárpátalját képviselik majd. В Ужгородському спорткомплексі «Юність» відбувся обласний етап «Черлідингу» у межах проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. На майданчику змагалися 14 команд. Особливістю турніру стало те, що вперше разом із дівчатами виступив і юний черлідер, підкресливши інклюзивність цього виду спорту. Судді оцінювали виступи в двох вікових категоріях, а долю путівок до фіналу вирішували лічені бали. До всеукраїнського етапу пройшли категорія 5 і 7 класи, Кочинський заклад загальної середньої освіти, а в категорії 8-9 класи – Ужгородський ліцей «Лідер». Обидві команди тепер готуються представляти Закарпаття на національному рівні. A kárpátai Andriy Tkachuk fölényes győzelmet aratott a hollandiai Sittardban rendezett nemzetközi ultramaratonon, ahol az összetett versenyt is megnyerte és két új országos csúcsot is beállított. A megméretetésre egy 1479 méter hosszú aszfaltozott körpályán került sor. Tkachuk az első 12 órában 165,6 kilométert teljesített, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját. Emellett új országos csúcsot futott a 100 mérföldes távon is. A 24 órás verseny végére Tkachuk összesen 268 kilométert tett meg. Jelenleg a kárpátaljai sportoló az ukrán férfi ultrafutás valamennyi rekordjait birtokolja. A 40 éves Tkachuk a tavalyi év 24 órás futásának világbajnoka és a világranglista első helyezettje. Закарпатець Андрій Ткачук тріумфував на міжнародному ультрамарафоні у Нідерландах, здобувши перемогу в загальному заліку та встановивши одразу два нові національні рекорди. Змагання відбулися у Сіддарті на асфальтовій трасі довжиною 1479 метрів. За перші 12 годин він подолав 165,6 кілометрів, оновивши власний рекорд. За підсумками добового забігу, Ткачук пройшов 268 кілометрів. Нині Андрій Ткачук володіє всіма чоловічими рекордами України з ультрабігу. 40-річний спортсмен – чинний чемпіон світу минулого року та лідер світового рейтингу. Спортхіреньки Талотек, мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
20: Ви слухали спортивні новини.
21: Спортхіреньки Талотек.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: 11 óra 19 perc van, köszöntjük a most adakozó rádió hallgatókat, livestream nézik a különkedés pénteki adás, az erős hétvégét kívánunk mindenkinek itt a hétvégéhez közeledve. Ne felejtsétek el, hogy ma Beregszázban a Rolling Kids programnak a Rolling Go felvonulása, illetve a Kossuth-Lajos Liceumban egy központi rendezvény zajlik. A Facebookon látható különböző fotókat, videókat a programról, és amikor ez véget ér, akkor rengeteg gyermek fog biciklivel, rollerrel, mindenféle egyéb közlekedési eszközzel hazafele menni, vezessünk óvatosan, figyeljünk oda egymásra, kimondottan ebben az időszakban.
2: Pénteki csúcsforgalom lesz majd, amiben ők is beszállhatnak.
1: Zebrákon, iskolák környékén mindenképpen ezeken a gócpontokon legyünk figyelmesek. Egy-két programajánlóval jönnénk.
2: Irodalmi táratvezetésre készülnek a Nakoxipán galériában, ahol eddig ugye megszokhattuk, hogy a festőművészet vagy a szobrászművészetnek helyi remekeit állítják ki. Most egy különleges alkalomra kerülhet majd sor 2026. május 28-án. Az érdeklődők 15 órai kezdéssel vehetnek majd részt rajta.
1: A Beregszász Jogtanási Osztály tett ki egy felhívást, amelyben vállalkozók, helyi segítők, illetve jó szív embereknek a segítségét kérik. Egy jótékonyság rendezvény szerveznének, amit a Privit nyár kifejezéssel fémjeleztek, kimondottan gyermekek számára, és az a cél, hogy amellett, hogy jótékonysági adománygyűjtés is lesz az ukrán fegyveres erő támogatására, szeretnék a tombolát meghirdetni, és ebben kérik a beregvidéki vállalkozók, jó szándékú embereknek a segítségét, akár ajándékkal, utalvánnyal, szolgáltatással hozzá tudok járulni a tombolához, akkor mindenképpen segítsetek, vagy akár a rendezvénynek a partnerévé is lehet válni bármilyen formában, mindennemű támogatást örömmel vesznek a megvalósulás szempontjából, úgyhogy kimondottan kérjük, hogy segítsék, illetve keressék az oktatási osztálynak a munkatársait ebben a dologban, segítsünk, illetve mozduljunk meg együtt, saját gyerekeink számára szervezzünk programokat.
2: Reggel óta tartanak felújítási, illetve megújítási munkálatok a Vodokanál Kárpátvíznek a jóvoltából Beregszázban. Érintett a Múzsai utca, méghozzá a kórház környéki szakasz, illetve a Bem József utca. Ígérik, hogy amint a munkálatok véget érnek, úgy a központi vízszolgáltatás is visszakapcsolásra kerül.
1: Ebben az órában kimondottan az idei szezonális termékekkel szeretnénk foglalkozni. Hát én nem akartam elhinni, de most már az eper már lassan a derekán jár, az eper szezon is mindjárt véget is ér, azt mondják
2: egyébként. Meg se kóstoltuk.
1: Én meg se nyaltam még. Na de ezen változtatni kell. Ha tehetjük, akkor ma már keressük a vidékünk a fúliában, vagy már a szabad részi helyeken termelt minőségi epert, illetve fontos megjegyezni, hogy a retek az már túl van, és már az uborka szezon is beköszöntött, amely számomra is újdonság. Ritkán járok a piacon, és ritkán keverkörvettem ezeket a dolgokat. Ebben a témakörben szeretnék egy szakértőt kérdezni.
2: Méghozzá Hidi Lászlót, a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökét.
1: A háttérben zenével folytatjuk a Fekete Tövés 2026-ból Pápai Jóci énekel. 11 óra 22 perc van, jövünk vissza, érdemes velünk tartani, mindenkinek jó rádiózást, közlekedésben pedig jó közlekedés, vezessünk óvatosan.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 33 perc van, és folytatjuk egy újabb beszélgetéssel.
3: A vonal másik végén köszöntjük Hidi Lászlót, a Pro Agricultura Kárpátika Kárpátai megyei jótékonysági alapítvány elnökét. Сьогодні з нами на зв'язку László Hidi, керівник Закарпатського обласного благодійного фонду Pro Agricultura Kárpátika. Köszöntjük, hogy elfogadta meghívásunkat, hall le bennünket.
4: Igen, és sok szeretettel köszöntöm a Púzós Rádió hallgatóit.
2: Megindult a szezon, és talán már az eper az, amely lehet, hogy már a derekánál jár, és azt mondják, hogy nagyon sok kihívással kellett szembenézni a termelőknek. Hogy állunk jelen pillanatban az eper szezon szempontjából? Milyenek az adatok, milyenek a visszajelzések, milyen az idei szezon?
4: Egy szóval lehetne jellemezni, hogy érdekes. Ez annyit jelent, hogy ugye hajtatásban már gyakorlatilag le is ment az eperszezon, tehát a fóliás epretnek már az utóját szedik, ha még szedik egyáltalán, és az tulajdonképpen elmondható, hogy az jó sikerült, ugye a fagyvédelmet sikerült ott a hajtatásba megvalósítani, viszont a kinti, a szabadföldi epernél az ott számos kihívással küzdöttek a gazdák. Ugye a legnagyobb kárt a fagy okozta. Aki korábban letakarta, alkalmazta az úgynevezett pátyofóliás fagyvédelmet, hamarabb elindultak a tövei a tavaszi időjárás, kedvező időjárás hatására, hát annak bizony elfagyott. Utána jöttek a másodvirágzások, és

0: sok helyen az is elfagyott. Azt hiszem, ha jó számolom, akkor négy olyan fagyhullám volt áprilisban és május legelején, ami óriási kárt tett a védetlen ültetvényekben, legyen az eper, vagy legyen az bármilyen szinte egyéb mezőgazdasági kultúrnövény. De aki viszont olyan termőhelyre ültette, ahol viszonylag kevésbé érte a fagy, vagy valamilyen úton módon sikerült neki ezt meggátolni, hogy megfagyjanak a virágok, vagy a bogyókezdemények, az nem panaszkodik, mert ugyan a termés az valamennyivel kisebb, ugyan valamennyivel sérültek a bogyók, de viszont árban nagyon jó. Hát nyilván én a termelői oldalról beszélek, és ez a termelőinknek kompenzálja azt a terméskiesést, amit esetleg elvesztettek a fagyon.
1: Kettő más terület is van, az egyik a retek, ami talán ő nyitotta a szezont. Ez milyennek bizonyult idén?
0: Vegyesnek mondható. Most az elmúlt teleknek a tanulságát figyelembe véve, az emberek, a gazdák egy része mindenképpen megpróbálta a lehető legkorábbra hozni a vetést. Egészen olyan extrém korai ságot is megvalósítottak, hogy már december közepén vetették, mert hát úgyse lesz ideg. Na, kiderült, hogy az év, ez a tél, ez olyan volt, mint egy átlagos télnek általában lenni kellene. Hát volt hideg is, volt hó is valamennyi, és mivel nem lehetett öntözni, megnyúlt, répatestűvé váltak a retkek, ugye a karógyökér az elment víz után, és majdnem egyszerre takarították be ezt a legkorábban vetett retket azzal, amit úgymond normál időben, január legvégén és február legelején vetettek el, ami viszont kiváló minőségű volt, köszönhető annak, hogy ugye folyamatosan ragyogott a nap, ugyan egy hideg, száraz időjárás, fagyos időjárás volt többnyire, de napközben sütött a nap, és ez különösen jól érintette ezeket a növényeket, úgyhogy gyakorlatilag április legvégére, március legvégére már betakaríthatóvá váltak a sátorban a korai retkek. Hát az ár az nem volt különösebben kiugró, szokott hullámzását, egészen 25-től 60-ig terjedt, attól függ, hogy kinek mikor sikerült eladni. Ez egy ilyen kultúra, aki nem jó kalibrálja be az eladását, vagy nincsen megfelelő vevője, avagy egy olyan napot lő be a betakarításra, amikor éppen leesett az ára, hát bizony akkor akár az előirányzott, úgymond, vagy a tervezett árbevételnek akár csak a felé fogja bevenni. Annak ellenére, hogy most a két húsvét, úgymond, az egymás után követte egy hét különbséggel, és ennek általában árfelhajtó szerepe szokott lenni. Hát az idén nem, mert a délvidéken és a Kárpátalján is egyszerre lehetett betakarítani retket, de vitték nagy tömegbe, úgyhogy eladási gondjuk a gazdáknak nem volt, mert jöttek a tehergépkocsik, nagy teherbírású úgynevezett buszok, akár kamionok is, és vitték. Betakarításra került egyébként már a korai foszlós héjú burgonya is a tóliákból. Ugye azt tudni kell, hogy az egy fagyérzékeny kultúra. Egyszer-kétszer megkapta a hideg, de a fóliába azért hublatakarással, vagy akár triplatakarással azt ki lehetett védeni. Úgyhogy aki kellő gondossággal művelt ezt a kultúrát, az éve még igazán szép bevételre tehetett szert, nem úgy, mint szabadföldön, úgyhogy a Nagy Dobronyban szép korai krumpli az nem lesz, ugye ez május végén kerülne betakarításra, de amit a mezőre kivétettek, vagy a házi kertekbe is nem sikerült megvédeni, az akar többszörösen is lefagyott. Ez azzal jár, hogy ugye a krumpli az újrahajt, de apró, rengeteg apró krumpli lesz, nem ér el azt a kellő nagyságot, azt a kellő gumó méretet, amit tulajdonképpen a vevők nem is bánnak, mert nem a nagy krumpli a jó krumpli, hanem inkább az apró, ha korai krumpliról beszélünk. Viszont az árbevétel szempontjából ezt a gazdákat igazán nézékenyen érinti, pontosabban fogja érinteni valamikor májusnak a legvégén.
1: Az uborka szezon is megindult, bár hihetetlen, de már fóliában uborkával is lehet találkozni, ez azt jelenti, hogy felkerül a piacokra. Ez nagyon sok embernek a meghatározó bevételi forrása. Hogyan néz ki az idei szezon?
0: Mondhatnám azt, hogy vegyes. Tulajdonképpen a fűtött hajtatásban az uborka, és elég sokan átértek már a fűtött hajtatásra. Azt mondhatnám, hogy egy kiváló termés eredményeket értek el, aki igazán profi és jó módon jó csinálta. Úgyhogy nem lehetett panasz se az árszintre, se, mint említettem, hogy elég volt a nappali besugárzás, és emiatt szépen itt az állomány, a fűtésé pedig az éjszakai hőmérséklet ingadozást, vagy akár fagyást is szépen ki lehetett védeni. Úgyhogy gyakorlatilag a fűtött hajtatásban nagyon szép eredményeket produkáltak a gazdáink. Azt mondhatnám, hogy lassan június elején már ez a hajtatási forma be is fejeződik, mert a tövek előregszenek, és valószínűleg váltani kell lesz, de egyelőre jó mennyiségbe és jó arányba piacos kinézetű termést sikerül betakarítaniuk. Hideghajtatásban nyilván az a hónapos retek vagy a krumpli után kerül kiültetésre az uborka, és gyakorlatilag ez lenne a hajtatásnak a fő kultúrája. Viszont 15-én, április 15-én után kerül mindig kiültetésre, és bizony 2-3 elég erős lehűlés kapott. Úgyhogy aki vészfűtésre sikerült ezt a lehűlést, talajmenti fagyokat kivédeni, ennek már lassan beindul a termés, és már értékesítető termés mennyiségeket is tud a piacra szállítani, amennyiben nem, valamennyiben megkésett vagy nem tudok mivel ráfűteni, akkor az később került küldetésre, de hát az is lassan már ott van, hogy az állomány úgymond fel van kötözve, és lassan-lassan termőre fordul, úgyhogy ez a mennyiség pedig tehát bőven ki fogja váltani a fűtött fólia által, a fűtött fóliában kiöregedett töveket, úgyhogy úgy tűnik, hogy uborka lesz bőségesen. Nem gazdáink nem panaszkodhatnak az árára se, úgyhogy a paradicsom is kiültetésre került, még ezt mindenképpen el kell mondani, érdekes most a fajta választás, mert zömében rózsaszínnek különféle sárga, narancssárga, citromszínű paradicsomok kerültek kiültetésre. Érdekes módon, hogy a piros paradicsom itt a délvidékünkön visszaszorult. Én ezzel nem vagyok paradicsom termesztő, legfeljebb úgymond oldalról, mint kibic bele tudok szólni. Nem látom helyesnek, mert ezek a fajták általában bronzvoltosság vírusra és különféle helyvadási betegségekre, ami az elmúlt időben megjelentek, különösen érzékenyek, úgyhogy sokat küzdenek vele gazdáink. Én azt mondanám, inkább nagy tömegű piros paradicsomok bőven fedezné a rózsaszín paradicsom vagy a sárga paradicsomból esetleg vagy bekereshető árszintet, és gazdáknak kevesebb bajuk, kevesebb macerájuk lenne vele. Mondom én, mondom, de én nem vagyok paradicsom termesztő, én magam paprikát termesztek, és elmondható, hogy a paprika viszont erősen, védkezési paprika hajtatásban erősen visszaszorult, amiatt, mert az elmúlt években olyan kártevőgyomás volt, a tető trips, meg egyéb kártevők, hogy gyakorlatilag a gazdák nagy része az felhagyott fele, de megvédhetetlenné vált sajnálatos módon az állomány.
1: Beszéljünk köztességében az alapvető legfontosabb kérdésekről, a piac meglétéről, meg az árképzésről. Ha összegezni akarunk, akkor milyen piac várja a termelők által megtermelt termékeket, és az ár az mennyire, mennyire jó 2026-ban?
0: Ugye hát a panasz mindig panaszkodik, szokták volt mondani. Én azt mondom, hogy a hajtató kertészek, aki a profi módon is úgy csinálja, igazán nem panaszkodhat, még a jelen gazdasági helyzetben se. Ugyanis otthon gyakorlatilag az udvarról, vagy esetleg a telephelyéről tudja értékesíteni az áruját, és azt mondhatnám, hogy számottevő piaci nehézségekkel úgymond nem küzd, tehát a megtermelt jó minőségű áru eladható, eladható abban a mennyiségben, ahogy megterem. Érdekes, hogy mintha azt tapasztalnánk, hogy mintha visszaszorultak volna a nagybeni piacok, különösen a munkácsi rovására a nagyszőlősinek, a nagyszőlősi, mintha mozgósabb lenne, úgy tűnik, nagyobb volumenben lehetne adni, és kialakult egy köztes piac, Zavicsán, ott egy ilyen tőzsde jellegű piac alakult ki, kialakítottak egy leaszfaltozott nagyobb területet, ahol gyakorlatilag a termelő online módon közé tehet, hogy milyen portékája van eladó, és online módon bejelentkezhet érte a vevő, és gyakorlatilag úgy működik a dolog, hogy bemutatja online módon az árut, bekapcsolt videóval, fényképpel, tudja alátámasztani, hogy mit akar eladni. A vevő azt megnézze, ott a Velicsi piac környékén ott találkoznak, amennyiben megegyeztek, alpakolta, és akkor mindenki Isten hírével elmegy jó dolgára. Érdekes kezdeményezés, úgy tűnik, hogy van benne bőségesen ráció. Ugye azzal a kis hátránya, hogy nem mindenki tud piacra járni, de kialakult az a felvásárlói réteg, az a kereskedő réteg, aki úgymond tud járni, és meg tudja oldani a termelés helyén, falu helyén az árónak a felvásárlását, és eljutatni ezekre a nagybani piacokra, vagy erre úgymond árutőzsdére. Úgyhogy ez előremutató, és én azt gondolom, hogy megfigyelve az elmúlt évek tendenciáit, amikor számottevően gyakorlatilag a szántóföldi kultúrák értékelhető hasznot nem hoznak. Gond a szántóföldek megközelíthetősége. Most az iráni események miatt az egekben a üzemanyag ára. A régi, úgymond orosz gyártmányú vagy belarusz traktorokhoz, sőt egyéb mezőgazdasági gépekhez is, a mondjuk egy ekevashoz nehezen hozzájutni, többeken az Alibabán keresztül, vagy az AliExpressen keresztül rendelik meg több hetes átfutás idővel, vagy megnézve azt, hogy 3 éve gyakorlatilag a tavaszi fagyok mindig elviszik a gyümöstermésnek a javát. Az éven sere szalma, barack egyáltalán. Sőt, még a szőlőbe is bele-bele csipett a fagy. Azt mondhatnám, hogy tessék fóliát csinálni. hajtató kertészet és a védett állomány, a felnevelt növény kultúra lett legyen az valamilyen dísznövény, vagy lett legyen az valamilyen gyümölcs, vagy a zöldség kultúra. Úgy tűnik, hogy ez jó pénzeket hoz egyelőre a termelőinknek. Én mindenkinek azt tudnám javasolni, építsen fóliát, vagy valamilyen védett létesítményt.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és külön örülünk annak, hogy jó hírekkel tudott szolgálni. Kitartást kívánok, és sok erőt és áldást a munkájukra.
0: Köszönjük, Ránfér!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátai megyei jótékonysági alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сегодня на 102.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

roppan, hopp, megállok. Semmi szalma szállat kirtocs, fújt egy szappan buborékot. Beleült és hazahajtott, vándorút.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Kádas Barbara, az elvarázsolt mesekönyv. Az iskolából tartottam hazafelé a barátaimmal, amikor azon tűnődtem, hogy mit ajándékozzak a nagypapának. Mindig is szerette a régiségeket. Szinte mániái voltak. A kereszteződéshez értünk, és elköszöntünk egymástól, majd hirtelen ötlettől vezérelve a régiségbolt felé vettem az irányt. Csak álltam és néztem a kirakatot, amiben egy poros kis ládika ücsörgött, csodaszép faragott mintázattal borítva. Körülbelül egy újnyi por volt rajta, szóval nekem már réginek számított, elővettem a zseppénzemet, valamint a megtakarításaimat, és néhány perc múlva már vittem is a hónom alatt. Mikor hazaértem, gondosan megpróbáltam elrejteni, de kiejtettem a kezemből. Halkan felsziszentem és néztem, hogyan gurul hangos ricsajjal lefelé az emeleti lépcsőről. Sóhajtva guggoltam le elé, és néztem a kis darabkáit. Néhány méterrel odébb egy aprócska könyv hevert. Biztosan a ládikából pottyanhatott ki. Felkeltette a kíváncsiságomat, így csak összerámoltam és bekuporodtam vele a szobámba. Fura egy szerzet volt, de talán pont ezért érdekelt. Mély levegőt vettem és kinyitottam. Húpsz, és hirtelen egy zöld legelős mező közepén ébredtem. Olyan volt, mintha a mesekönyv beszippantott volna. Egy hófehér paripa vágtatott mellém, és megszólalt. Mivel szolgálhatok, kis gazdám? Hajlott közel hozzám. Mégis, hogy kerültem ide, és hogy jutok vissza? Húztam fel kérdően a szemöldökömet. Ez egy varázslatos mesekönyv, ha kinyitod, te is a könyv szereplője leszel. Ki kell állnod a három próbát, és véget ér a történet, te pedig hazakerülsz. Hát akkor ne is késlekedjünk, paripám, induljunk most rögtön. Ültem fel a nyerekbe, és lassan indultunk a próbák felé. Minél hamarabb haza akartam kerülni. Hamarosan elértünk egy híthoz, néhány kis kobold állta az utunkat. Aranyos kis figurák voltak, egy matematikai képletet kellett elvégeznünk. Nem volt túl bonyolult, ezért át is engedtek minket. Mondd csak, paripa, mindegyik ilyen könnyű lesz, hiszen matematikából kitűnő vagyok az iskolában. Ne így áll előre a medve bőrére! Figyelmeztetett a ló. Sok szép tájat láttunk, amit még álmomban se láttam volna. Egy erdőn mentünk keresztül, amikor egy gyönyörű madár termett előttünk. A kis fiókáit kellett összegyűjtenünk. Ez már nem volt olyan egyszerű, mert a kis fiókák nagyon szerettek bujkálni. Végállomásunk egy kastély volt, ahol egy háromfejű sárkány lépkedett elénk. Sem eszközöm, sem szívem nem lett volna bántani, míg anyukámtól tanultam egy altatódalt, amit akkor énekelt nekem, mikor kicsi voltam. Előkapartam az emlékeimből, és előadtam a sárkánynak.

0: Mát, adjon Isten jó éjszakát. Nyomban elaludt, és én is. Gyönyörű napsütésre ébredtem, már az ágyamban. A könyv a pánám alatt pihent, csak elmosolyodtam és megfogadtam, hogy soha nem szólok erről senkinek. De most nektek mégis elmeséltem. Kádas Barbara Zápszonyból küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallottátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

mikor az es csendben leszáll, leveti az ezüstollat, az az első kis tündér, és az őzbőrt, ezüst körmöt leveti a második.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulse

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv. Ma egy különleges tematikus zenei utazásra hívlak benneteket egy igazi pop-ikon világába. Ő nem más, mint az albán angol énekesnő, a többszörös Grammy-díjas, a sláger listák királynője Dua Lipa. Jöjjenek a legismertebb dalai, kulisszatitkok, érdekességek fél órán keresztül. Itt a Pulzus FM-en. Kezdünk! Vítáňa, radio slúchačom, i сегодня у програмі музичний трек прозвучать хіти британської співачки Dua Lipa. Залишайтеся з нами.

Ennyi fért mai zenesávunkban. Dua Lipa világát jártuk be a kezdetektől egészen a legfrissebb slágerekig. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Pulzus FM zenesávja. Maradjatok velünk, mert a zene itt sosem áll meg. Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти британської співачки Dua Lipa. Дякую за увагу, залишайтесь в Радіополіс FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я настолько. Я один FM. Классная радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klaszne
1: radio.
2: Vdorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM. I've seen the devil.